hold a felhők mögé rejtezett. Két csillagban csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmad, a... Tjána, ez nem köpszik, ez a Gyurgyájevak.